ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Télben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hallgó. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: It is 90s, 2000s music radio.

0: Dream.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Ideas are strong. You're on.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, és persze kellemes ébredést, hiszen tudjátok, ilyenkor van az, amikor a műsorvezető is veletek együtt ébredezik. Itt rövid volt nekem is az éjszaka, tegnapi fantasztikus partin, a parádó után, ami dockingnál. A gyerekek óriási, fergeteges buli volt. Nagyon-nagyon szuperül éreztem magam, és nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak, elsősorban Dokinak, hogy meghívott engem. Kedves Fire kollégámnak is, Kukori bácsit is megismerhettem személyesen. Fantasztikus egy Chávez, az tuti. Volt velünk DJ Suci is. Köszönjük szépen mindenkinek tegnapi napot. És persze Évinek is a sok-sok finom kajcsit. Ma pedig zenék a lokát DJ Csobival 10 órától. És ért kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó főzőcskézést, a belóban lévőknek kitartást.

Nagyon jól kezdtünk az emmás, mint Alex Mia és a Dora Dora. Kicsit felébedünk. Viber számunk 2035 745 995, ide jöhetnek az üzik. Honlapunk címe www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, amelyeket ébresztünk nektek. És a 80-as évektől egészen napjainkig zenélünk.

akkor kicsit megrázzuk magunkat Free DJ-zzel és My Ritmo. Gyerünk szuperek, hajrázokkal, a finom kalcsikkal. És ha persze utaztok, akkor vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Az idő meg szerintem király mindenhez is.

És akkor nézzünk egy kis vibe-et. Ki volt a leggyorsabb? Ki volt a legfittebb? Hát én, hát ki más. Itt van velünk kedves kaszat Timi. Szia, szia Timikém. Szia Dága Csabi, üdvözlök minden kedves hallgatót. Rics voltam, és a túlóra megszavazva. Kedves Timikém, sajnálom, nem ez túlóra. Érkezik hozzátok 12-től Boriszka. Köszönöm szépen neked.

Akkor egy kis ébresztő, mikor benne a szkúni vele. Egy jó kis görög zene. Zorbász Tidaki.

és itt van velünk kedves Fújtjál Lelzsi, szia-szia Lelzskám, üdvözöllek titeket is! Azt hitte nekünk kellemes jó reggel, DJ Csabi pihenten. Hát majdnem. Azt hitte nekem már jobb a hangod. Köszcsike. A csapjunk a lecsóba.

Itt van velünk kedves Mazsi is. Szia-szia, Mazsikám, üdvözöllek titeket is. Szép reggelt és jó adást kívánok, kedves Csobi. Köszönöm szépen neked is, viszont kívánom. Te is főzi finomokat, hogyha éppen fődöcskézel.

És akkor egy kis zórba után megyünk tovább egy 2025-ös októberi zenével. Ő pedig nem lesz más, és Cikora Robert is van már közöse, az a bizonyos balatoni lány.

ismételten Vibe User, itt van velünket egy Csoki Zsolti is felső tárkányból. Zsoltikám, egy hatalmas pacsi neked. Szia Csabi, sziasztok, szuperek. Köszönjük szépen, érezd jó magad te is, nagyon-nagyon. Hangerőt megvegyétek ám fel. Hogy hallják a szomszédok, hogy mit hallgattok. Hát, ha megtetszik nekik. Hát ott vagyunk veletek földön, vízen, levegőben. És még tenger alatt járóban is.

Egy évet visszaugrunk az időben, ékezik hozzátok. Tóth Tünde is fennáll a közös dala 2024-ből. Zöld az erdő.

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu. Yeah. Straight
1: up. És itt van velünk kedves Kelemen Tamás és családja. Hello, Tomikám. Sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello, Csabi király. Üdv a családnak és minden hallgatónak innét Ugodról. Nagyon jó műsort kívánunk. Köszönöm szépen, Tomikám. Nagyon jókat kívánok nektek is.

és itt van még velünk kedves Farkas Sándor is. A görög tengerpartól jelentkezik hozzánk. Kedves Sándor, kellemes nyaralás nektek. Azt mondta, hogy jó hallani. Köszönöm szépen. Nektek meg jó pancsi, jó kikapcsolódás, nyaralást.

reménykedve sokatok, hogy lassan-lassan velem együtt éveresztek. Tudom velünket, és Vihálovics József, szia-szia, Józsikám, üdvözöllet titeket is. Szia Csabi, szép napot, köszönöm szépen, neked is viszont kívánom. Figyelj, megyünk tovább.

kedves hallgatók, a lendülete szerintem nem fogyott el tegnap este óta. Hát így ébredtem. Nagyszerű német Hands Up csapat, Groove Coverage on the radio, Dance Void bootlegben. Hát kavargatni, tekergetni jobbra-balra. Begyúrni a tésztát, ha éppen valaki azt csinál. És ugye van, aki persze kenyeret is maga süti meg. Hello, hello.

Mozsi pedig azt írja, hogy majd fog főzni, hogy ám finom legyen. Majd nyitom az ablakot, ha bár nyitva van, lehet küldeni fénypostával. Jó főzéseket, hajrá, hajrá!

és itt van velünk az is a család is. Hello, hello, Istikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csavi Edéből, Edő Szentgyörgyből. Az is a család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, kezdődött a szuper party. Köszönöm szépen, Istikém. Tudjátok, zenei kavalkád. Mindenhez is. A következő zenével, kedves hallgatók, hát persze, hogy van kedvetek, és ha közeletekben van a páratok, akkor egy kicsit fogjátok már meg. Aztán pörgessétek, forgassátok. Jönnek ugyanis a királyok.

en kettes hallgatók, jó tánc voltatok, és végig fogtok is. És persze mindenkinél minden finom lesz, mert ő is gyorsabban delik a Super DJ rádióval. Aztán jött a megérdemelt pihenés, persze vannak, akik mennek délutára. Azoknak még tovább is kitartást kívánok.

0: zenét meg annak küldeném, akit egy nap jól beledobott a verencébe, kedves Fire kollégámnak. Efelem és a ráncok a szemem alatt.
1: Ugyanaz úgy is a lényeg.
0: Persze minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, aki velünk van.

És egy újabb Viber üzenet. Kedves Kaszab Timitől. Szeretek én egy Marcelina számot. Kedves Timikém, akkor szóljon kérdésre itt a Super DJ Rádion. Kis jó kis sexy lady, hiszen mindig szexizsák vagyunk, ugye? Vigyük még a gyűrűrést.

ismételten vibe-özelt, itt van velünkedve Szabó István is. Hello, hello Istikém, üdvözöllek titeket is, hello Csabi király. Hallom, azért túlélted a tegnapi kemény napot. Szeretném kérni a Gladiátor zenét valami remízben. Köszönöm szépen, jó hétvégét mindenkinek. Istikém, ez nekem most nem nagyon ugrik be. Egy címet szeretnék kérni, meg egy előadót, és megnézem, mit tehetek. Köszönöm szépen. Persze érezd jó magad, nagyon-nagyon nagy pacsi neked.

Kedves Kaszop Timi pedig azt írja, hát persze, hogy szexisek vagyunk. Noná! Ismerjék azt a viccet, hogy házas pár beszélget, és mondja a férje felsének, tudod, drágám, én jó ki vagyok ám gyúrva, csak kicsit be vagyok zsírozva, hogy ne nyikorogjak.

és itt van velünk ez a Spelle Sándor is Viberünkön. Hello, hello, Sanyikám, üdvözöllek benneteket, szia Csabi vezér csillag. Ez igen, köszönöm szépen. Bableves rogyok, fröccs hideg, nem is lehetne ez másképp. Szeretek én egy zenét. Azt itt tök jó lenne, ha nincs, akkor másikat szeretek én esetleg lemehetne. Csak úgy csír kedvéért, Pacsi Csabi, Sanyikám, megnézem kérésedet. Picit türelmet kérek, szépen majd.

jöjjön a kis fűzős zene. Eddie Grant is a Gimme Hoppa Jana. Így segített egy Gaula Silva. Na dobjunk fel ezt a DL5-t, szuperek! Ti finomakat főzzetek!

És itt van a rinkedes Bozóki László is jász ádokszállásról. Hello, hello Laci nagypacsi nektek. Hello Csabi, hello szuperek, már nagyon régen írtam nektek. Nyári munkám, ugye a fagyó árusítás véget ritkán tudlak hallgatni. Nagyon hiányzik számomra a zenei kavalkád vasárnaponként. Na most van egy kis szabadidőm, és hallgatlak is Csapján, Lecsóba, a Csabi király. 13 óráig legalább Bozóki László jász ádokszállásról. Lacikám, nagyon szépen köszönöm. És ugye ígértem nektek, hogy fel fogom tölteni a műsorokat. Rajta vagyok. Hát jövő héten szerintem lesz egy kis időm, mert szabadságon vagyok. Lesz egy kis leállás nálunk a gyárba. Szerintem majd leugró műsor is várható. Mégis itt voltam veletek már pénteken. Szombaton meg ma is. Lacikám, érezd jó magad, és egy nagy pacsi neked.

hát úgy látom, van, aki táncol itt a virtuális táncterünkön. Kedves Mozsi, folyamatosan küldje nekem a táncoló gifeket, köszönöm szépen. És ne legyél lusti táncolni, hiszen mindenkinek kell a testmozgás, ugye? Látod, főzés közben is billegni jobbra-barra, én is szoktam, tudod, az asszonykámmal főzünk. Látok, mit szeretek a legjobban a főzésben. Jó, persze nem mindegy, mit főzünk. Elkezdjük ugye pirítani a hagymát. Jaj, de szeretem az illatát, gyerekek. Aztán az, hogy meg belekocsvasz mindenfélét. Gyútorbolyát, liszmamonyát, kutyavenge vakarékot. Aztán már kész is az evéd.

Itt van velünk a Booking királyunk Stang Ricsi személyében. Hello, hello Ricsikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Kia Csabi, jóból soha nem elég. Szép vasárnapot mindenkinek, fülelek. Köszönöm, Ricsikém, neked meg tartozok egy Brooklynnal. Jó, a fehér ember nem felejt. Érezd jól magad. És akkor DJ Gál és Tia. Álmomban megyünk tovább egy kéréssel itt a Super DJ Rádión. Hát egy kicsit le lehet ülni majd, kortyolgatni tudjátok. Kedves Szabó István, szeretek én egy zenét. Méghozzá nem más, The Gladiator zenét. No Area Free. Kedves Istikém, akkor szóljon majd a kérésed.

ismételten Viber üzenetkedes Bozó Kirászó azt írta nekünk Viberünkön, jó pihen is kívánok jövő héte, mikor lesz az első beugró adásod, most pedig küldök egy zenét Kaszab Timinek, dalválasztást átbízom, remélem nem ment el a boltba, reméljük nem. Köszönjük szépen, kedves Lacikám!

akkor, ha már filmzenék, megyünk tovább DJ Goldstarral, és az Option Time. Once upon a time. És kedves Lacikám, a kérdésére visszatérve, azt nem tudom, azt nem lehet nálam tudni, mikor lesz beugordás. Tessék nézni a Facebook oldalunkat. Értesülhettek leghamarabb az plakátokról, ugye ki mikor jön adásba, és a Diplomi Super DJ Rádióban túl az adástervet tessék nézni.

bizony volt egyszer egy vonnyugat, ugye? Gyerekek, ez mekkora? Libabőr, libabőr! Jó, egy kicsit fázni így a melegben, nem? Sajnos Kaulia Kardinál is elveszítettük. Gyerekek, hát milyen szeme volt. Leolvadtam, mint a biztosíték. Vagy a hűtő, amikor megláttam.

és itt vannak velünk Benák Árpádék és DJ Cápával. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Szia DJ Csabi, beütött a két hét nyári szavi nekem is. Hála jó Istennek, Árpikám. Szeretnék mindjárt két zenét is kérni a páromnak. Kismenyemnek, a Kozmiktól az angyal, DJ Cápa, Zoncidon, pedig az Afrika Bambatát. Köszönjük szépen. Kaptam egy képet is. Az van rajta, gyerekek, ha vasárnap, akkor pulyka szány a szomszéddal. Jó néz ki, Árpikám. Nagy pacsi, nektek, érezzétek jó magatokat. Kérésekre pedig ráhaladunk majdnem sokára.

És itt van velünk kedves Robi is, Pálcika ember. Hello, hello Robi! Tegnap de jót dumcsisztunk. Játszatok magatokra, nagy pucujjal és tektek, Ildinek is.

kedves hallgatók, azért rogyognak ott az ételek. Bőrünk süti a gáztűzhely, ugye? Azért remélem, hogy ezekre a zenékre is, meg az ételekre is az ízlelő bimbóitok táncra feldűnnek. És csiklandozzák az Ádám csutkáitokat az étel. És akik autóban vannak velünk, azok pedig nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Védő italt meg ne felejtsétek el.

Szabó István megköszönt a zenét, nagyon szívesen Istikém. Játok, ha megvan a felvétel, nagyon szívesen lejátszom. Itt van még velünk kedves Venci, Csabi, Duszám is. Hello, hello, Csabikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Az előző zenére pedig azt hittem, na meg Sándor bátyás finzenés volt. Így van, kedves Csabi, köszönöm szépen. Nagyon szegény Bújtor István sincs már velünk. De Bud Spencer magyar hangja is volt. Hát ő is leforgatott ugye egy pár jó filmet. Én nagyon szeretem a filmjeit. Egyaránt Bud Spencernek is és Bújtor Istvánnak is. Jó, hogyha van egy kis időm, akkor megnézek egy-kettőt belőle. És itt van velünk kedves Denisza is. Szia, szia Denisza, üdvözöllek titeket is. Mert a Viber egy kicsit felpörgött, úgy látom ébredeztek. Szia Csabi, felegeteges volt a tegnapi műsorotok. Nagy köszönet nektek. Veletek tartottunk végig lehetett többször is. Üdvözlöm a Vajkóci kemény magot, Matyit, Moncsit, Öcsit, Veronikát, Stefán Skóciába és a nagy puszi a páromnak, Tibinek. Köszönjük szépen Denisza kollégák nevében is. Hát igyekszünk majd összejönni. David Getta ura, megyünk tovább, kedves Benál Kárpát kérésével. Szeretek éni párjának. Hát állam, ugye nem nagyon szoktuk kiadni a műsorból. 31 éve velünk vannak. Ők nem más, mint Hozsó és Lala. Ez az a Cosmic csapata. Énekelnek nekünk egy cuki kis angyalról.

Hát a Sozsi pedig azt írja, Viberünkön, én Kabir Peri szemétől olvadtam el annó, tudod, Szándokán, igen, kedves mozsikám, én sokat néztem a tévében. Hát bizony jó egy kicsit emlékezni, ugye?

Twitter-en Viber. Kicsit türelmet kérek, szépen kicsit beúsztam. Mi meglepő, ugye? Itt van velünk kedves Bandesz, hello, hello Bandeszkám. Szia Csabi, vagy ez heggesztő jelen Csorvásról. Üdvözöllek téged is, minden szuper hallgatót, aki a hét utolsó napján is a legjobb rádiót választotta esetleg. Egy love message is vehetne. Nézem kedves Bandeszkám, kitartást neked és nagy pacsi. Érezd jó magad. Gyerekek, kaptam egy érdekes üzenetet. Itt van velünk ez a hűvös széni a Zsuzsanna. Hello, szia Zsuzsanna, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Csabi, hello. Kélek, olvasd fel, Karesz nyugi, nagyon szuper lesz a fürdőszobát, köszik Szénia. Érezzétek jól magatokat, fürdőszobához meg gratulálok. Figyelj, megyünk tovább. Egy Csajcival, aki a 90-es években egy ikon volt. Hát őnek is semmi szeme voltám. Arra meg nem is beszélek, hogy szőke, az volt egy gyengém.

figyelj, szuper! Szerintem még mindig jó hangja van a csajszinak. Britney Spears, Shia van a gól. Egy kicsit átrendezte a cuccos John Smith. Na kinek jött annak idején Britney Spears?

kedves Kosszop Timi is megírta a mai menüt. Attention! Van államtojás, leves és csirkepöri krumpli főzelék. Meg a kedvenc tartja, tök lesz. Timiként tarts velünk is, megjön a kedved, azt garantálom. Hidd el, ez a Tudi Rádió. Hiszen mit nekünk FM, mikor itt van a Super DJ Rádió a neten.

Ja super, fenn a fa kanál, fenn a szerelőkanál, lávostak meg annyi. Van velünk kedves Encsike is felébredt. Szia, szia Encsike, üdvözöllek titeket is. Halió, szia drága DJ Csabi. Sziasztok, szuperek, Encsike is befutott. Te milyen ügyes vagy, hogy már időben fel tudtál ébredni. Szuper volt a tegnapi Mátrai Nyárzaláról buli. Köszönjük nektek, gyönyörű szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Neked pedig jó adás, pusztjuk-e Encsike. Köszönöm szépen Encsike. Kollégák nevében is. És persze nektek is nagy köszönet, kedves hallgatók, hiszen velünk tartottatok. Legyétek is ezt továbbra is. Kedves Iso István sírja, a tegnapi az nagyon szuper volt, köszönet nektek, köszönjük szépen viszont mi is nektek.

Így kedves hallgatók, hát kaptam egy nagyon szép üzenetet, nagyon szeretek ilyeneket beolvasni és köszönteni. Kedves Véderápi is itt van velünk, sziasztok, üdvözlöm a családotokat is. Szia Csabi kisfiamnak kívánunk, boldog negyedik születésnapot, ha lehet a nóta valami horgászathoz közeli legyen minden. Minden a horgászat, Árpikám, megnézem, mit tehetek. És nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a kis Chávesznek, a Super DJ rádiostávja nevében is. Boldog-boldog negyedik szülinapot!

hetes Ferci Csobi végig újabb üzenet, ötvös Csöpi. Így van, Csabikám. És azt mondta nekem, hogy azt úgy tudod, hogy ez egy aranyköpés lesz. Mit nekünk a FM, ha itt a Super DJ Anneten. Nem tudom, kedves Csobi, mikor ilyenek eszembe jutnak, nem tudom, mi van velem. Csak úgy jön, tudod. Azt mondják, sokat kell olvasni, és akkor bővül az ember szókincse. Hát bizony manapság, ugye keveset olvastak az emberek. A könyvek ugye már múlté. Én még sokat olvastam.

pedig összerakunk egy szerelmes dalt Bartók Krisztiánnal, és VS Piggy Boy-jal. Ez a dal eladó.

tudja, vibe-üzletiket, de Zsuzsitól. Azt hitte nekem, Karesz minden vasárnap hallgatja a zenéidet. Köszönöm szépen, hogy beolvasta az üzenetet. Kedves Zsuzsikám, ezért vagyunk, ezért van a Viberünk. Nagyon-nagyon szívesen. Köszönöm szépen nektek.

ismételten Viber, itt van velünket a Stefán Skóciából. Hello, hello Stefán nagypacsi nektek. Csubi Csabesz ma is király a műsor, köszönöm szépen. Üdv minden szuper hallgatónak innen Skóciából, esetleg ha megvan, letolnád a 4M scootertől. Menjen Vajkószra is Kőszegi Gabesz kollégádnak, ide Skót felföld, persze üdv minden Skót magyar hallgatód is. Köszönjük szépen, kedves Stefán. Persze, hogy a scootert nem adjuk ki. Akkor Bartók Krisztián dala után megyünk tovább, köszöntünk egy kis 4 éves Krapekot, kedves Méderápi kisfiát. Azt mondta, hogy valami horgászós zene legyen, hát én találtam egyet. Kedves Árpikán, fogadjátok sok-sok szeretettel, szuper DJ Rádio stábjától. Kárpátia, sok a horgász, kevés a hal. Remélem tetszik majd a kis krapeknek.

Szerintem kedves hallgatók, a Kárpátia Real is felébredtek, nem akart. Bizony-bizony, ugye, el kellene már jó kis eső, errefelé is már nem esett, már vagy 60 napja, gyerekek. Minden tiszta száraz, mint a sivatag. Mi lesz így velünk? Na mindegy, megyünk tovább egy jó zenével, Bonnie M. Egy kis feldolgozás. Jó kis Halli Halli Do. Ugye?

Kedves Médelap is megköszönt a köszöntő zenét. Nagyon szívesen, Árpikám. Boldog vagyok, amikor ilyen kéréseket teljesítetek. Igen, a születésnap mindig jó, ugye?

Girl Halli Halli Day után megyünk tovább. Kedves Stefan kérésével szerettek én egy Scooter. Az a bizonyos hajnal 4 óra, tudjátok, mikor fel kell kelni. Jaj, de nem szeretem. Hát igen, erről beszéltem. Jöjjön Tejfölös, hogy jó barátunk. H.V. Baxter.

ismételten Vibe User, itt van velünk kedves Nagy Attila Kágyi, hello, hello, Atikám, nagy pacsi nektek, azt hittem nekem, de nagy vagy. Köszönöm szépen, kústartó pedig menni fog. És egy nagy pacsi neked, tudjátok, DJ Csabinál, egy scooter bizony soha nem elég. Remix by A55. Isten is akármilyen remix. Scooter Olivier 3, Robin Schulz közöse. Hyper, hyper, miss you. Na figyelj, kemény lesz.

Edes Stefan pedig azt hívta Viberingen, köszi tesó, mekkora nótát is a scootert, sajnos idei scooter buli egyelőre kimaradt, remélem még elkapom őket valahol. Ő legyen kedves Stefan!

itt van velünk kedves Bridget. Hello, Bridget, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, Csobi, sziasztok, szuperek. Szép napot kívánok mindenkinek, a kislányomnak szeretnék egy számot, 16. szülinapjára boldog születésnapot kívánok, neki szeretjük. A kedves Bridget, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Kislányod 16. születésnapjára, a Super DJ Rádió stábja nevében is. Következő dal akkor szóljon neki, meg mindenkinek is, mindenhova is, mindenhez is. Mennyezett meg repedezik, remélem. Ő is inkább nem. Egy kicsit kiugrok a reptére, mit szóltok hozzá?

sok-sok gép marár, Tingli mekkora sláger. Az öreg Gyuri bácsi. Zenét még megalkotta DJ André.

van velünket a Slovász Karcsi is. Hello, hello, Kereszkám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, hello, Csabi király. Szép vasárnapot, jó oldást kívánok. Hallottam, jó volt a tegnapi buli túlról a szavazat. Köszönöm szépen, kedves Kereszkám. De Uliczka érkezik utánam 12 órától. Utána pedig még lesznek élő műsorok itt a Super DJ Rádion. És jól mégszek, tegnap DJ Surci azt mondta, hogy ő nem lesz, de nem vagyok benne, biztos nem vegyétek 100%-ra. Műsort ebbe be van írva, de nem tudom tényleg. De 18 órától jön hozzátok Zsolti, 20 órától pedig jön hozzátok Lightman.

Soval BPM-eknél járunk. Na figyelj, jöjjön valami olyan, de olyan, de olyan. Erik Kostaki indítál benneteket a partra, vamos a la playa! Örüljünk tovább 160 BPM-en. Na egy kis hardstyle szuperek!

Én most aztán mindenki felébredtem. Kedves Tovász Karcsi pedig azt írta, elnézést kérek, nem néztem a műsortelvet, mert ózon 13 órában, 13 óráig. Kedves Kaleckám, kitartás neked. Remélem ezekre a zenékre jobban megy a meló is. Utána pedig jó pihenést kívánok neked.

Gyerekek, kicsit elgurult a gyógyszer, amilyen senki nem haragudott meg érte. Imádom a hardstyle-t. A következőt még jobban, Labouche. Gyönyörű hátmi híre 1994-ből. És a hátében fog vokálozni, kedvesen egy Thornton, aki sajnos itt hagyott bennünket. Milyen szép hangja van.

ismételten vibe jönet, kedves kor, ez pedig azt hitte nekem, hogy igen, rosszul olvastam, bocsánat, elnézést kérek. 13 órában dolgozik gyerekek, reggel 5-től este 6-ig. Pereszkám, kitartást neked. Igen, nekem is van úgy, hogy reggel 6-től este 6-ig vagyok, még szombaton is. De most már gyerekek, lecsökkent ez is, ment a szezon. Most már több időm lesz nekem is. Pereszkám, akkor...

0: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu
1: Hát Kaleckám, nagyon-nagyon szívesen!

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Kovács Néz, Szatmárik és Tipcsi. Hello, hello, sziasztok! Nagy pacsi nektek! Szia Csabi, munka közben is mi hallgatózunk. Puszi nektek, Erika és Tipcsi, köszönjük szépen! Kiratást nektek a melóban, remélem minél hamarabb végeztek, és akkor jön a megérdemelt pihenés. Gyerekek, van egy zene, ami mindig jókedve derít. Na figyelj csak!

Emberek, boogie boogie, boogie van a szuperen. Bakará, ezt jön egy két boogie remixben. Amilyen mindenki boogizik.

kedves Encsika újabb üzenete. Szuper zenét, drága Csabi, esetlegesen. Szeretek ide egy Groove House játszél még ma. Pusztjuk a mindenkinek, megnézem kedves Encsike. Vele súgasszuk mi 12 óráig, hogy érkezik hozzátok Boriska. És azt hitte nekem a másik két kötelező elem már volt, Scooter és Cosmix. Így van, Encsike. Figyelj, jön egy nagy kedvenced.

kis transmission, akkor kapcsolódjunk. Elke Klein, Charmy van Buren. Jaj, de szeressem.

vendégünket, az István Gabriella. Hello Gabriella, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, meg a fénynek, Lenzi Csabinak. Szeretik én egy Pet Shop Boys, vagy ezt Hotel számot, mert most is süti a Tócsit, illetve mindenben támaszom. Köszönöm szépen, kedves Gabriella. Következő zene, akkor szóljon nektek. Kedves hallgatók, remélem a meleg ellenére, meg ott a gáztűzfej közelében. Jó meleg lehet, de mindegy. Egy kis hidegrázó zene szerintem.

kedves Encsikevei Gac írja. Hú, ez még jobb. Imádom Elke Klein. Kedves Árpikám, belesúvasztuk mi 12 óráig. Nem felejtettem el, csak elragadott egy kicsit a hív. Mint véged a Digiben. Tudjátok, mikor megkérdezték Gerzsikét. Encsike, mikor mentél el? Hát levittem a szemetet, mikor jöttél haza? Egy hét múlva. És ki volt még ott? Ott volt a Totya, Pinyó, meg a nagy balhé. Kedves Gabrielre, akkor szóljon kedves férjednek, Let Your Boys Heart, az utal 2018-ból.

gyerekeket is mekkora zene. Kedves Kaszop TV újabb üzenete, jó volt a műsor. Timik, én nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltál. És kedves hallgató, ugye ígértem nektek a műsorokat, ígérem, rajta leszek. Vagy ma, vagy holnap fel fogom őket tolteni a Super DJ Rádió kedvedik oldalán. Ha még nem vagytok tagok, akkor lehet szólni barátnak, rokonnak, ismerőstek, szerelmednek, akinek szeretnél. Kedves magyaros hímű, be fog benneteket engedni, hogy bármelyik adminisztrátor, moderátor. Pár képet meg is találhatok, videót a tegnapi buliról, tegnapi nyárzáró buliról, amely 14 órától szólt itt a Super DJ Rádión, egészen éjfélig. Kedves média, Benál Kárpé pedig azt hitte nekem, ember vagy, DJ Csabi mégpedig szuper. Apikám, ti vagytok a szuperek, köszönjük szépen! És Kelemen Tomi is írja, köszönjük ezt a két órát, ismét szuper volt, mint mindig. Amikám, én köszönöm nektek nagyon szívesen.

is egy újabb Viber üzenet, kedves Rumi Györgytől. Azt hiszi nekünk Csabi bácsi. Rossz felem jelen, avagy szarvas. És azt hiszi nekem, please ne hagyd abba, kell a vasárnap az ilyen zene fel a BPM-ekkel. Hogyha mondta, lesz még nagy balé, így van, kedve Gyurikám. Hát ékezik hozzátok, hamarosan Boricka által feltolja a BPM-eket. És pedig most jön Benál Kárpát kérése. Érezzük azt a bizonyos rezgést, Afrika Bambaataa, Feel the Vibe. Egy nagyszerű ember volt, nagyszerű zenékkel. Kedves hallgatók, én ezzel a zenével el is búcsúzok már a tőletek. Hát ismételten nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek ezt a 120 perc kitüntető, megtisztelő figyelmet. Nagyon jó éreztem magam, remélem ti is. Hiszen a műsor feldobtátok a sok-sok szuper kéréssel, sok-sok szuper üzenettel. Nagyon szépen köszönöm nektek, és mindenki vigyázzon nagyon-nagyon magára. Csodálatos további szép hétvégét kívánok mindenkinek, aki dolgozik, annak kitartást. Jövő héten pedig szép új hetet. Én, ahogy tudok, majd jövök hozzátok.

Kedves Mozsi pedig azt hitte nekem, kaptam egy Pet Shop Boys-os képet. Köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, szép vasárnapot kívánok neked is minden kedves hallgatónak. Viszont kívánom én is, kedves Mozsikám, tarts velünk legközelebb is. További szép napot neked is. És kedves Encsikös írja, köztjük egy Csabi király. Király vagy és voltál, mint mindig. Szép délután, jó étvágy az ebédhez, pucsuk Encsike, nagyon szépen köszönöm, neked is további szép napot.

mi álló is Józsától kaptam egy oké jelet, egy like jelet. Köszönöm szépen Józsikám, vigyázz magadra te is. A gyerekek, most egy pár napig ilyen meleg lesz, de kedden már 29 fokot mondanak. Védi italról ne feledkezzetek el, mindenki arra gondol, amire akar, ugye? Nekem most egy darabig nem kell, azt tuti. Kedves Reisinger Misi sírja, szia Csabi, Csabi DJ-je. Szuper vagy, köszönöm szépen, Misiken, ti is azok vagytok. Nagy pacsi.

kedves Putyálás és írja, további szétebb a Dígyi Csabi és jó pihenés. Neked is hasonló jókat kívánok, kedves Lajoskám, köszönjük, hogy itt voltál. És persze, ha tudtok, hogy maradjatok is itt még velünk a Super DJ Rádion, hiszen érkeztek hozzátok majd kollégáim. 12 órától Boricka szórakoztat majd benneteket. Én meg jó beebédelek. Hát nálunk ilyen jó kis csontleves van, ugye, csiga tésztával. Meg ilyen paralizsomos fasírtos tészta, gyerekek. Annyira szeretem, olyan finom. Na jó van, akkor jók legyetek, vigyázzatok magatokra. És ne felejtjétek el, a BPM legyen veletek. És a Super DJ Rádión, itt DJ Csobi voltam, és teszek is még, remélem. Hát ha nem előbb, akkor jövő hét vasárnap várlak benneteket ugyanebben az időpontban. Majd megpróbáljuk jönni hozzátok. Mindenkinek minden jót kívánok, és nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

Na sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó delet kívánok, és jó szeret meg ilyesmit ezen a kicsikét enyhébb vasárnapon. Benne vagyunk az augusztus, hogy a Super DJ Rádő, benne pedig a Boriszkát halljátok élőben egyenesben, kicsit borostásan, de szerintem majd tenni fogok. Mindig nem is látszik, nem? De mindenki a tessék minket hallgatni, és természetesen jó kedvet kívánok, remélem mindenki befújt, mondanám úgy, hogy rántott hús, illetve természetesen hússzevesült a parfümmel, és akkor ez a Weekend Baby nyitásképpen, ha valami véget ér, legyen kontraproduktív. Jó szórakozás mindenkinek!

mögött aztán teljesen bele is csapnánk úgy úgynevezett lecsóba, ami kicsit ilyen képzavaros dolog. Kettő dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni így a műsor elején, illetve kicsit később majd a harmadikat is, de először is a hosszú táv futók között a maratonon a második helyezettnél voltunknak nagyon-nagyon gratulálunk. Gyerekek, 45 kilométer azért, azt kell lefutni, érted? Ti mondom elfáradok. Úgyhogy lett egy második és egy negyedik helyezettünk végre. Gratulálom nekik. Hadd gratuláljak külön az én kedves hírfolyam szerkesztőmnek, Krisztának, Krisznek, akit én mindig Krisznek hívok, és kedves barátom, első helyzet lett a regényíró pályázatán. Úgyhogy mindenkit magam mögé utasított. Kedves Krisz, hogyha hallasz, akkor téged nagyon-nagyon nagy dicséretben utasítelek. Utat tört a tehetség, azt gondolom. És talán nem baj az, hogy azt is elmondom, hogy te látássérültként teszed a dolgodat, és úgy írsz, úgy alkotsz. Azt gondolom, hogy ez pedig külön dicséretet érdemel. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rád, büszke vagyok, hogy a barátomnak mondtattak, és büszke vagyok, hogy ilyen tehetséges vagy. És akkor van még egy valami, amit gyorsan el szeretnék mondani, ez pedig egy picit személyes dolog, és ígérem nektek, hogy nem fogom végig popázni a műsort, viszont nagyon fontos erről beszéljek, ugyanis megtalált egy ilyen feminista blogíró, és hát tulajdonképpen egy picit kimaxolt ezt a főváros vidéki tengelyt, a főváros túl favorizálva, mondhatnám így, és miután letiltotta a válaszomat, illetve elérhetetlenné tette a kommentelési lehetőséget, ezért aztán engedjétek meg, hogy itt nyilvánosan felolvassam a válaszomat a Nem Anya blog szerzőjének. Jó, mert ugye én egyébként nem vagyok azon a blogon rajta, nem is keresem őket, nem is követem, mégis megtalál. Úgyhogy innen kezdődött a válaszom, hogy bár tudnám, ez a blog minek dolakodott ide, mert ezek a hűdefemcsi archvájt urbanizált gondolatok lehoznak az életről, basszus. Be kellene integrálni Pestet Londonba, aztán az egészet oda implantálni az egyenlítőben, ahogy már mi sudni barmok megzavarjuk azt a bizonyos nihilt. Mert ugye mi voltunk tenne a Budapesten, és hát mi bunkók voltunk szédülni a betonon ugye innen a faluból, bár mondjuk a kettes villamoson arrébb nem álltak a nénének a fantasztikusan művelt budapesti állampolgárok, így jobb hián az én trágyahordó karomba kapaszkodott szegény néni, a metron pedig az ajszűrös Danahol piuka úgy gyalogolt át az én disznóban nevelt 8 éves fiamon, hogy nem volt előtte féknyom. Ennek ellenére az egyik pesti jövőnk zálogát se haigáltam be a Dunába vagy a kettes metró alá, sőt leginkább a családomra való tekintettel nem igyekeztem három különböző nyelven szigorúan alany állítmány társorrendbe elküldeni egyes csak a tolvai éres anyjával, pedig ugye a gyerekszobám ablaka a disztálóra nézett. Szóval, kedves blogíró, innen is üzenem, légy már olyan jó, meg olyan valid, hogy tüntess már ezt a blogot a szemem elől, amíg hátramegyek a fészerbe és a kopaszfejem megfésülő, hogy szép legyek, amikor jön értem az agyvérzés. Ettől pedig üdvözlöm a minden a village-it, Englishben, magyarul a falusiakat. Nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha lenézik a fővárosiak bármilyen dolog miatt, hiszen egyáltalán nincs olyan dolog, amiért nekünk itt vidéken élőknek, akár éljünk faluban vagy városban, szégyenkezni kellene, és aki ebből akar magának reklámot csinálni, az mondjuk úgy, puszíja meg a ló. Na, belőle ennyit. Sprint Fellow folytatásban egy kicsit Emma Champagne-t hallhatjátok.

Mazsi kisasszonynak kell is csókolom, mire nekem, hogy szép adást és szép, szuper napot mindenkinek köszönjük szépen. Csoki Zsolti, szervusz, szervusz, sziasztok, szuperek, felsőtereken jelen van. Putyere Lajos úrnak is üdvözlet, sziasztok, így Boriszka, szavaz, szavaz, Mihalovics Rózsapurnak is kellemes szétnapot. Itt van Reisinger Misi úr az éteren keresztül a vidéki kisvárosban hallgat, termici, szuper, szuper, köszönöm szépen. Éljenek a vidéki kisvárosok, nagyon-nagyon igazad van, igenis legyünk rájuk büszkék. Mihalovics Rózsapurnak is szép napot, jó teret kívánok. Encsike kisasszonynak kicsit bővebben. Sziasztok, szuperek, Encsike jelenlétét, Pipa továbbra is. Tömegyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, valamint jó írhat az ebédhez, ami nálam még csak reggeli elnevezésű. Jó adást kívánok neked és kellemezen a hallgatást. Nekünk Puscsika, Encsike, szervusz, Kedi, csókolom, jó napot kívánok. És természetesen nagyon fontos, Csoki Zsolt is ír, hogy hajrá, Vilics, hajrá, Falu. Köszönöm szépen. Természetesen minden pestinek, aki hallgat minket, mondanám, hogy természetesen nem rólatok szó lesz, hanem van egy réteg, aki valamiért felül reprezentálja magát hozzánk képest, és én borzasztóan halagudok erre. Na, Isa István úr, csodás vasárnapot, napot, igen, kívánok neked, kedves Boriszka, Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből, szia, Vík Sándor úrnak is kellemetesen szép napot kívánunk, örülök nektek, hogy ilyen sokan itt vagytok és hallgatóztok, az Isten tartsa meg a jó szokásokat. Na, Bete Vicet Sülen, haladjunk tovább.

sziasztok, és volt is a tétlenkedek, hogy elnézem, igazi valós élet, paradicsom, gyönyörű, szép minőség, Jézus Máriám, burgonyákkal is találkozom, és természetesen itt vannak a barompiak is. Igen, igen, ezek a mindenképpen gyönyörű velejárója. Ugye én városban lakom, nekem egy picikét ezek hiányoznak, de én a nagyobb részét tartottam. Hát mondhatnánk úgy, hogy mindenképp valóban vért a szőlősen, és semmilyen nem cseréltem volna. Azt sem, ha most lakom egyébként, mert kisváros, kertvárosi részben lakok, de akkor is. Nagyon igazából a Menci Csabának a híre nekem, azért, hogy ő pesti, nem is ő szarja a spanyol viaszt. Én nap, mint nap szembesülök vele, hogy én itt a Balaton parton egész évben nyaralok, és hát persze miattuk lehet akár több mindent fizetni. Ez is igaz egyébként, és nem a fővárosokat bántam, ez a tényleg egy réteg van. Engem azzal van, hogy valaki megtanult írni. Ugye ugyanúgy, mint én, elvégzett egy médiasulit, és én Google hirdetésekből próbál megélni a blogjában, és jobb hiány nő létére azon tud érvényesülni, hogy különböző oldalakat próbál egymásnak ugrasztani, tehát ilyen provokáló típusú, és előadja magát, hogy ő azért költözött faluról, mert a falusi bunkók miatt nem tudott ott élni, és fölköltözött Pesten. Na most, akinek egy picikét több esze van, mint egy ilyen mosógépnek, az már tudja, hogy ezzel általában vitát fog generálni, érted? Ezeket annyira utálom, mert ez egy jelenség. Senki nem különb a másiknál attól, hogy hol született. Ezt így értek el nekem. Na.

engedjetek meg, hogy új hallgatót is üdvözöllessek a csapatban. Népes csapatunkban Jakubec Gábor urat és annak 9 éves kislányát. Innen is pusszantjuk. Remélem jól érzitek magatokat és gyakrabban is visszanéztek ide a rádióhoz. www.superdjradio.hu. Van nekünk egy Viber számunk 0671595995-ös és persze létezik egy mobiltelefonszám 0632

Mr. Reklám. Egészen pontosan 2 hét múlva szombaton a maradék egy darab élő fellépésem, hiszen több időpontokon lakodalmak és hasonló rendezvényeim vannak. A Tildóba szeretném velem találkozni. Legtöbbi augusztus 29-én szombati napon Felvidéken, Alsó Szeliben, a Jaga Caféban, igazi polonakos feelinggel. Retrozenéktől kezdve egészen a legpörgősebb diszkozenéki fogok pörgetni mindenkinek minden jó muzsikát, úgyhogy ne felejtsétek el. A Jaga Caféban, Alsó Szeliben, Felvidéken, Boriska bizony. Na, pumpálunk tovább, de az érkezik ez itt a Pampilába.

Úgy gyógyulnak és kellemes szétabot kívánok! Velem is fogalmazott, a kis témáskával kapcsolatban azért nagyon igazán abban is nagyjából azt jelenti, amit ő írt, hogy ha nincsen vidék, akkor nincsen főváros. Egyik nem tud a másik nélkül létezni, tehát a vidék az nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen! Úgyhogy rossz minőségi filmre is kedi csókolom, jó napot kívánok! Rossz film jelen nyomja tovább, köszönöm szépen! Ismét tanul írja nekem egyébként közben, hogy hát komplexusos emberekkel tele van a világ nagyon. Úgyhogy nagyon igaz, ugyanezt írt a szó szerint. Mert közben szépen. Marga József úr, szavasz, Kótáról is üdvözlet. Szuper zenétos, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagy velünk. Ebbes József úr, füssön rád a nap, kellemesen szépen.

combien bisogna. Ma di kellene mesélni Sibelius Blacksberget ezt a délután? Nem mozoghatjátok egy picit, a gondoljátok. Hát bizonyos. A vasárnapi a vélet. Rádió érkezik! És mit pedig ez volt egy kis különlegessége? Ez így együtt a Villard de Mirage. Franciául Mirage. Túl levó kusé avec moi.

Szóval szépen fölépül, akkor emlékítsek meg nekem, hogy a Birminghami 2026-os szabadtéri atlétikai európai bajnokságon felsorolt eddigi érmesei nevét is felsoroljam nektek. Teljesen igényen nélkül is a sorrend teljesen mindegy, jó? Na, nagyon büszke vagyok, Halász Bence aranyérem, férfiak alapelső veszés. Gyerekek! Ezzel egyébként megszerezte a magyar kalapásvetés 14. EB érmét. Aztán nemrégi győzelem, Vindics Tóth Lili Anna ezüstérem női maraton, az Európai Bajnokság augusztus 16-ai záró napján kiváló futással a második helyen ért célbe. Ez nagyon-nagyon fontos. Kiemelkedő egyébként még Venyercsán Bence teljesítménye is. Maratoni gyaloglásban lett a második helyről büntetőlegesen. Sajnos így a hatodik lett. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, úgyhogy. És a többi érmesekre, indulókra is fantasztikus eredmények. Csak így tovább, srácok, lányok!

Egyik hétközösségi műsorban már említettem nektek, és témaként osztom fel a tetoválás, ugye már mindenkinek van, nagyanyámnak is, ha élne, lenne biztos, de telefáltam életem leggyönyörűbb tetoválását. Az volt ráírva, angolul volt írva, úgyhogy neked fordatni. Az volt a tetoválás szövege, hogy ez nem tetoválás. Na most ezzel nem tudom, lehet-e vitatkozni, vagy ilyen megoldás, de oda van tetoválva az, hogy ez nem tetoválás, akkor most tetoválás vagy nem tetoválás. Esküszöm, hogyha az emberre még egyszer találkoznék, akkor én is tetováltatnék magamnak egy szót. Kérdője lenne a végén, és az lenne odaér, hogy ha nem. Kegyetlen emberek vannak. Na,

Csibára szokott dolgom lenni, és akkor ilyen Pilis Csaba ilyen fel is megyek, és nagyon szép helyeken vagyok, és Pilis Balaton volt valami üdülő, ahol egyszer voltam nyaralni, és nagyon-nagyon tetszett. Ott ittam életem egyik legfinomabb sörét.

Képzeljétek el, hogy ez a dal az egyik legnagyobb cikim is, mondhatnám. Hát hozzá tartozik nekem, emlékekből szorosan. 96-ban ugye nagyon nagy sláger volt tényleg ez a dal, és az volt a klipje, hogy a csávó a fülhallgatóval erre a ritmikára mozgatott. És én próbáltam ezt a pulton eljátszani, úgyhogy mindig beleraktam minden zenébe az elejét, még Bakalitról mondta muzsika. Igen, ám csak a fülhallgató ilyen jó kis zárt Technics fülhallgató volt. És a másik dal meg közben befejeződött. És én ezt nem vettem észre. Csak így fölnéztem, hogy fönt volt a pult, befele, és itt fel kellett nézni, hogy lássad így a peremtől a közönséget. És én így fölnéztem, azt láttam, hogy körülbelül 200 ember áll velem szemben, és csodálkozva néz. Én meg így rezgőpe. Nem gyengén volt, ciki. De azért jó volt. Sonic Empire!

Prince Red-től együtt, Police Movement és a Bingo Fails egyben. Remélem jól vagytok, mert én nagyon... Bocsuk aranyszínenkre a napot, drága.

Köszönöm, szép napokat kíván nekünk és mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabad szállásról adatiket. Hát remélem a szép napokra, nem azt jelenti, hogy neked nem szépek legyenek, eddig szép napok. És mindenkinek a vasárnap van. Nem mindenkinek van egy napon ám. Egy a lényeg, jó kis pillel hallgató és Super DJ Rádió hallgatás kívánok.

Még egyszer nagyon boldog napot kívánok régi-régi barátomnak, és mondhatnak lassan családtagnak, Gálni és Huzsinak is nagyon boldog születésnapot, és persze neki névnapot is, mert hogy volt megosztott a névnapos, mi nem csak februárban van Zsuzsanna nap, de neki még egyszer nagyon-nagyon boldog Zsuzsit. Úgy kapta a tortát, írtam neki két sort. Finomabb lesz, mint a Zsuzsi. De nem így volt. Fordítottam, várjatok. Finomabb lesz, mint az Uzsi. Boldog szülőnapos Zsuzsi. Ez bírtam kitalálni, hát nem, mert két József Attila úgy vezet el ebben a két sorban, ahogy kell.

Touch Me, Bingo Players, Chuck E. Puma. De van még egy marha nagy történetem, tehát amilyen igazából én kerültem kellemetlen helyzetbe, csak nem én voltam a hibás, mert hogy ilyen nagyszülők neveltek, volt egy mondás, nem tudom, hogy te ismeritek-e, ez volt a mondás, hogy tapogatja, mint tót az anyja balagát. Ugye nem azt jelenti, hogy apám tót anyám meghagyta, ugye, hanem hogy egy, hát gondolom, drótos tót, vagy valami hasonló, szóval ez volt a mondás, tapogatja, mint tót az anyja balagát. Igen ám, hogy a második szomszédunkban lakott a Tóth Mári néni, ahol én bejáratos voltam süteményért. És hát ugye 5-6 éves kisgyerekként átlógtam Tóth Mári nénihez, csak hát ugye kíváncsi is gyerek vagyok. Azóta is, de akkor sem voltam ennek ugye híján. Csak megkérdeztem tőle, de tessék már nekem megmondani, Mári néni, miért tetszik tapogatni az anyja fenekét? Legalább naponta egyszer. Hát két popom, meg többet nem mehettem oda. Otthon elmondtam, ottan is majdnem megvertek, szóval. Később kiderült, amikor már iskolás lettem, hogy van ilyen a szólás, meg közmondás, és nem kell ezt komolyan venni, mert hogy ez nem azt jelenti. Csak ezt nekem senki nem mondta el. Úgyhogy inkább játszom a dalat, Bingo PS, Chuck E. Puma!

Na, így akkor már tiszta a dolog. Hiszen Lami Gyuri úr, az én kedves orvosi barátom, nagyapa lett, és írja, hogy ma jöttek haza a lányom lánya, azaz unoka lett, kérem szépen, a háznál, milyen szép név, Rozi Léda. Hát kedves Rozi Léda, bár nem ismerjük egymást, és mondhatnánk, hogy talán majd te leszel az egyik legfiatalabb hallgatónk. És remélem nagypapi majd tolmásolja neked ezeket az üzeneteket, hogy jó egészséget, nagyon sok vidámságot, sok boldogságot, és elsősorban emellett borzasztó sok humorérzéket kívánok ez a földbolygóhoz, hogy túl tud élni. És kívánom neked, hogy ugyanaz szerető környezet vegyen körül, mint nagyapa, vagy pedig a te drága szüleid. Úgyhogy kedves Léda Rozália, üdv a földnevi bolygón! Masi pedig azt írja, hogy ő is nagymama lesz. Na, csak nem rokonság. Teleprés in the house! Na, kaptok nagymamák, nagypapák egy igazi kellemes bébis dalt, annál is inkább, mert a számcím is az, hogy Shady Baby. És bár nem egészen ezt jelenti a folytatás, de legalább van benne bébi. Minden bébinek nagyon jó születést és jó világhivatal utáni életérzés. Na, ennél magyatlanabb mondat már nem lesz valami.

Amúgy egyébként én rájöttem arra, hogy mit engem is nagyszülők neveltek, hogy van azért annak is elég sok előny, amikor a nagyszülők elég sokat tudnak a gyerekkel lenni, hiszen kicsit megengedőbbek, bölcsebbek, tapasztaltabbak. És persze mi okos gyerekek, ezt mindig ki is használjuk ezerrel, tehát így. Igen, tök a nagyszülők neveltek, és hát mindenkinek olyan boldog gyerekkort kívánok, mint amilyen az enyém volt, de én belegondoltam, hogy mind a ketten azért még elég sokáig dolgoztak, miközben engem is neveltek, és akkor volt háztáim, meg volt kert, és hogy honnan a tökömből volt ennyi energiájuk, azt fölfogni nem tudom. Pedig aztán én tényleg egy ilyen, hát hozzám kellett energia, maradjunk ennyiben. Watch you on the baby. És bírták, hát. Az a kép annyira belém ivódott, hogy nagymama egész délőtt játszott velem, utána pedig délután a dombon fölfele kapát 32 fokba, érted? Tehát ez résmentesen kemény. Na de vesz érkezik itt a folytatásban, ez a Pieces!

felejtsétek el, augusztus 29, 19 órától már bontom a zavart, Jaga Café természetesen, és egyébként felvidéki parti mellett természetesen mindenféle kellemes muzsikák fognak megszólalni. És mondanám mindenkinek egyébként, hogy a GPS gyönyörű szépen oda visz, megnéztem én is, úgyhogy nagyon nem lehet el se tévedni, gyertek minél többen, Calvin Harris a folytatásban.

Pink bicikli medencével. Nem csinálunk ilyeneket. Györgös Zsolt és Ocsán Dusztánnak is kellemetesen szép délutánt kívánok! Minden szülnaposnak, névnapost is nagyon-nagyon boldogságosan köszöntök, és az esetben buli jutott eszembe, sikerült titokba tartani szülnaposnak, hogy önnek itt valamire készül, a 80-90 ember, és kérdezzetek el, hogy hát nem is tudom. Megkérdeztem tőle, hogy sikerült-e titokba tartani a szülnapot, az ünnepet, amikor megérkezett, és azt válaszolta, hogy teljes mértékben, és mondom, hogy? Azt mondja, azért, mert februárban van a szülnapja egyébként, és annak az a szokás, hogy teljesen máskor ünneplik meg a szülnapost, tehát a februárban a szülnapost azt júniusban ünneplik, aki pedig júniusban szülnapos, azt valamikor majd március, április környékén, mert akkor biztos meglepetés lesz. És az a durva, hogy ezeknél az embereknél ez kialakult szokás. Visítottam a rögést. Hát mekkora ötlet már, nem? Hát így aztán tényleg meglepetés szülnapot lehet tartani, you know? Na. Oké, szuklászenéket, én Robin Schulz.

sokszor mondtam, hogy SP-t szeretnék tetováltatni magamra, méghozzá seggem két partjára lenne az egyik, hogy a S, másik a P, és az lenne, hogy SP. De kérem szépen, azért nagyon jó, mert hogyha előre hajolok, akkor azt lehetne belőle kiolvasni, hogy shop. Ha meg ugye hátrafelé dőlök, akkor azt, hogy síp. De majdnem olyan, mint a sírvers, nem? Hogy nekem a kedvenc sírversem a következő. Itt fekszem, én olvasom, te. Olvasnám én, feküdnél te. Na de Sweet Dreams, Sweet Dreams!

biztosítok, van, én is imádom a fekete humort, és mindenem tudnám az ilyen. Ha orvos lennék, akkor ilyen lenne kiírva, hogy halálom után, hogy itt fekszik kedvenc körzeti orvosunk, és körülött, akiket meggyógyított.

Szerintem az életem legfeketébb humoros vicce az a, tudom, sokszor elmondtam, de főleg ilyen best of, nem? Hogy Józsi bácsi megeszi a kutyáját, utána pedig szomorúan nézze a csontokat, és azt mondja, hogy eljelj Bodri, de örülnél ennek. Hát ez egyszerűen überelhetetlen.

Hello, de szépen Sistennek ezek az alkoholok. Örülök, kedves barátaim, és annak is. Hogy ezt így mondhatom mellé. Minden most érkezőnek, mostani jövevénynek, unokának, kisgyermeknek, csecsemőnek, és ígyunk az egészségére, úgyhogy... Akár ki is nevezhetem ezeket a pillanatokat, tejpakasztó részleg. Hogy ez ne áradjon, hanem fakadjon. Sokkal szebb szó, higgyétek el. Super DJ.

Sexo de Chigrosz! Haladunk tovább! A jókat karbantartást érdekében természetesen! És mondd nem! Vajbeszámunk 06-745-95-995 és van egy buriszkás hívó, azt mondjuk a 0632-1948-07 Rupmi Sándor! Mondd nem, ne nyilván!

Csabi, de nekem azt mondja, hogy az első lányom tejfakasztója egy hétig tartott. Hát akkor aztán ettej bőven. Nem is csak tejfakasztón zenéltem már életemben, de volt egy ilyen, ahol én nem tudom mi történt, és egy kisebb verekedés alakult ki valamiféle félértés miatt, de nagyon nagy buli lett.

Nagyon sokan írtak nekem, és nagyon szépen köszönöm. Kolozsnyi Imre úr is adott a lantot. Szó. Természetesen pejoratív értelmében, hiszen azt mondja, végre vége a vasárnapi melónak. Most már jött a söröcske, jó kis kicsérőbe, szuper zenékkel. Jódit, jó pihit, szervusz, szervusz Imre úr. Kellemes pihit is közben. Én meg a dogolom, ha a ritmust hozzá, és egészség.

Köszönöm szépen, még egyszer mondanám Irányi Krisztinát, az Krisznek. Gratulálok természetesen Vízió könyvkiadó nyereményére, és a zsűri számára természetesen nagyon-nagyon-nagyon

DJ Sulci 3 órás showját hallhatjátok az én barátom. Hát nagyjából 180 percet fog kitenni, hogy nagyon jó muzsikát csinálni. Zsolti Druszám is érkezik majd utána, és az estét pedig a Lyman zárja 20 órától hallhatjátok őt is. Mindenféleképpen ajánlom mind.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. All right, your club has, here we go.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép kori estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy vasárnaponként én jövök hozzátok 18 órától egészen 20 óráig, és hát hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenéjét. A 80-as évekből általában Italo Disco, High Energy, na meg egy kis szinti pop, ami szokott szólni. Hát most úgy válogattam, hogy vegyes műsorok, vagyis nem műsor, hanem vegyes zenei összeállítást hoztam nektek, és ez a vegyes zenei összeállítás olyan lesz, hogy egy kicsit változatos, tehát nem egy stílus, hanem minden lesz, de azok a zenék, amiket már rongyosra hallgattunk, és megint meg fogjuk őket hallgatni, amit hallottunk, ugye Roadrunner, már ez is egy 12-es verzióban, de gyerekek, azt is elmondom nektek, hogy lesz olyan, hogy zenekérés, hogyha tudtok valami jó 80-as évekbeli slágerzenét, ami eszetekbe jut, és azt mondjátok ti is, hogy az nagyon jó, vagy ez egy nagyon jó muzsika, akkor írjátok meg nekünk Viberen, már is mondom a számunkat, 36 70 45 95 99 5-ös a vége, gyertek és írjátok meg, hogy melyik az a zene, ami ti szerintetek jó a 80-as évekből, és én természetesen le is fogom játszani. Na hát, hogy miket hoztam nektek, már is mondom, lesz itt a szinti popból olyan, hogy Galactic Warriors, aztán lesz Italo Disco Fancy, de olyan is lesz, hogy Italo Box Lex High Energy, a High Energy pedig majd a Mars együttes, aztán a Flirts együttes, a Linda Jo Rizzo, és hát még gyerekek, lesznek olyan zenék is, mint például a Banana Rama és a Venus a 12-es verzióban, de a Bakkara együttes is fog nekünk zenélni. Hát gyerekek, nagyon-nagyon kellemes zenei összeállítással jöttem hozzátok. Ezeket a zenéket egyszerre már szerettük, sőt nem egyszerre, hanem sokszor szerettük ezeket a zenéket, és hát ugye néha-néha ezeket is előveszem, mert mindig azt mondom nektek, hogy amiket már rongyosra hallgatunk, azokat félreteszem, hát most előszedtem őket, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek.

akkor, hölgyek és urak, jöjjön egy extra, extra long verzió, a zene címe My Dream, és az együttes pedig az Italo Box.

gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e, de ez az együttes, amit most hallgatunk, az Italo Box együttes, ez egy magyar együttes, és hát azért az biztos, hogy megállták a helyüket ebben a zenei stílusban, sőt, mi több, nekem kimondottan tetszik, amit csinálnak. És hát közben Kolozsi Imi barátom azt írja nekem, hogy egy Modern Talking számot szívesen meghallgatna, hogy tőlem hogyan is szól. Hát Imi, remélem, hogy az is nagyon jól szól tőlem. Szia, nagyon szép estét kívánok neked, na meg jó zene hallgatást. Aztán Isa István barátunk, ő is itt van, és hát ő azt írja, amit én tudok, hogy tudod, hogy mi itt csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Hát István, köszönjük szépen. Én meg nektek kívánok egy nagyon-nagyon jó hallgatózást, és ugye kellemes pihenést velünk a Super DJ Rádióval. Nos, hát a menet közben Edina Ötvösné Kósa, hát ő is velünk tart, és azt mondja, hogy jó a műsor, nagyon, hát Edina, nagyon örülök, hogy te is csatlakoztál hozzánk ide a Super DJ Rádióhoz, és azt mondom neked, hogy mindig tarts velünk, és egyáltalán ne hagyd el a Super DJ Rádiót, mert nálunk minden műsorvezető, minden kollega a legeslegjobb zenéket hozza, érdemes minket hallgatni, hát jó szórakozást kívánok neked! Nos, gyerekek, hogy szól nálam a Modern Talking együttes, Imi barátom kérésére már is meg fogjuk hallgatni, hogy hogyan szól.

És a gyerekek a következőkben egy zenei kérés, megint az ABBA együttes Gimme Gimme című dala. Hát elárulom nektek, hogy vaciláltam, hogy az eredetit játszam le, vagy valami jó kis feldolgozást. Hát úgy döntöttem, hogy az eredetit fogom játszani, és aki kérte a zenét, Imre Csaba, és azt írja: sziasztok, Pilismarotról Csaba, és Szabi, kérnék szépen az ABBA-tól a Gimme Gimme című számot. Hát figyelj, Csaba, a következőkben már is ez szól, de nem tudom, hogy melyikre gondoltál, így az eredeti verziót fogom lejátszani. Szerintem az is, amúgy is az a legjobb, de hogyha úgy gondolod, hogy valami feldolgozás jobb lett volna, akkor légy szíves, írd meg nekem.

Gyerekek, a következőkben biztos vagyok benne, hogy ide illő zenét fogok játszani, és egyébként Imre Csabának köszönöm szépen, hogy kérte ezt a muzsikát, tehát a következőkben ide fog illeni a zene, és hogyha nem, akkor cáfoljatok meg.

gyereke közben Imi azt mondja, hogy ő nagy hangerőm van. Hát remélem is, Imi, hogy nagy hangerőm vagy. Elárulom neked, hogy én is nagy hangerőm vagyok, de én csak fülesen lehetek, mert hát ugye, hogyha esetleg hangfalakon lennék nagy hangerőn, nálam a hangfalakban nagyon-nagyon nagy a mágnes, és ezért a mikrofonom gerjedne, úgyhogy én úgy vagyok nagy hangerőn, hogy fejhallgatóval, de mindenkinek tudom ajánlani a fejhallgatót, mert hát ott a minőség igazán érezhető, de Imi, ami nálad szól, azon is érezhető a minőség, de nem csak nálad, mert hát nagyon-nagyon sok szuper DJ rádió hallgató olyan minőségi cuccol hallgatja a rádiót, hogy hát le a kalappal, gyerekek, nagyon örülök, a Super DJ rádió hallgatói a legeslegszuperebbek, és tényleg örülök, nagyon-nagyon. Nos, hát menet közben csatlakozott hozzánk Mónika is, ugye Bakó Mónika Tápió Györgyéről, akit üdvözlök. Szia Mónika, hát nagyon jó zenehallgatást kívánok neked. És Mazsi is velünk van. Szia Mazsi, neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást kívánok, és hát ugye kérdezted, hogy milyen zenéket hoztam, Mazsi. Én azt mondom neked, hogy maradj velünk, érdemes velünk maradni, mert hát én azokat a zenéket hoztam, amikről tudom, hogy mindenki szereti, amiket már rongyosra hallgattunk, és néha-néha még akkor is előveszük ezeket a zenéket, és hát ugye meghallgatjuk, mert jól esik, és ugye azt írtad, hogy ez a zene is jó, hát igen, a Bakkara együttes, hogy ne lenne jó, mindig jó, a Bakkara jó, az Abba jó, a Boniem, és még ugye sorolhatnám, de olyat is mondok nektek, amit lehet, hogy már nagyon régen hallgattatok, és hogyha valaki esetleg jelzi, akkor fogok játszani tőlük zenét. Szaragúza Band, emlékeztek még rájuk? Én igen, és imádom őket. Nos, hát folytatódik a műsor, és Fancy zenél nekünk hamarosan.

gyerekek, ez egy örületes zene, Fancy-t hallottuk, és az After Midnight című dalt. Nos, közben Encsike is megérkezett, és Encsike azt írja: szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig, csak éppen edzés volt, és hamarabb nem tudtam írni, csodás szép estét. Késő délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönöm szépen a jó kívánságot, én meg kívánok neked nagyon jó pihenést, na meg persze természetesen jó zenehallgatást. Nos, hölgyek és úrra, a Kimi barátom azt írta az adás elején, hogy jöhet a Whitefield, na hát a Whitefieldieknek a zene. Hát Imi, figyelj, mert én most tényleg a Whitefieldieknek küldöm a zenét, és ugye a Galactic Warriors együttestől, ez itt már nagyon-nagyon szinti pop.

Hát gyerekek, én mindig azt vallottam és azt mondtam mindenkinek, hogy a zene fénypontja az a 80-as évek. Annyira színes volt zeneileg, hogy tényleg nagyon-nagyon a 80-as években azért zeneileg azért nagyon fejlett volt a tudomány. Na de menjünk tovább, és a továbbiakban az előadótól két zenét fogunk meghallgatni. Egy régebbit, és ezt feldolgozva, majd egy újabbat, és azt már nem feldolgozva, hanem eredeti verzióban. Hát nagyon jó szórakozást kívánok a két zenéhez egyébként, amit most hallunk eredetiben, amikor én meghallottam leges először, hát nem tudtam hova tenni, de annyira szerettem, hogy nagyon is évenken keresztül hallgattam és szerettem, és jól esett. Na figyeljetek, egy nagyon-nagyon ismerős, ismert, elismert előadó fog nekünk zenélni.

Hát hölgyek és urak, mondom ő Liáros, és ugye hát nagyon-nagyon jó zenéket hozott nekünk, nézzük csak napjainkban. Hogyan is zenélő, egyébként azt még hagy tegyem hozzá, hogy Fancy-vel zenélnek együtt, és hát ugye Fancy se gyenge, Liáros sem gyenge, és amit ők hozhatnak, az csak nagyon-nagyon erős lehet.

Hát gyerekek, sajnos egy óra hossza már el is telt a műsoridőből, és hát nem volt még az a fél óra tiszta zene, amit szoktam nektek hozni ebben a fél óra tiszta zenében. Leszámoljam, hogy lassú zene, nem véletlenül. Imádom a lassú zenét, gyerekek, de csak azokat a lassú zenéket, amikre azt tudom mondani, hogy na, ez átjött. Ha nem jön át a lassú zene, azt én nem tudom meghallgatni, csak is azt, ami átjött. Egyébként minden zenével így vagyok, hogy át kell, hogy jöjjön a zene, éreznem kell a zenét, hogy megszeressem, mert ha nem érzem, ugye akkor nem szeretem. Nos, a következőkben egy együttes, akiknek a nevük Italon, és a daluk címe Italo Disco, és még ráadásul Italo Disco feldolgozásban fogom játszani. Majd utána Mike Morantől a kedvenc dalomat hoztam, nagyon jól feldolgozva, Agent of Liberty. Én ezt a zenét 86-ban hallottam először, és onnét fogva Mike Morantől ez a kedvenc muzsikám. Egy nagyon bulizós, hatalmas, zeneileg nagyon-nagyon gazdag zene Mike Morantől, és utána majd mutatom nektek a fél óra tiszta zenét, ami nagyon kellemes, és hát hatalmas lesz.

Nos hát, amint hallottuk, ez volt itt az Italo Disco, és az együttes pedig az Italon együttes, de a következőkben nagyon-nagyon másfajta zenei stílus, de azért az észám nem változik. Mike Moran következik, és az Agent of Liberty 1986-ból fog szólni a zene, és hadd mondjam el, hogy nálam valami csúcs kedvenc muzsika ez a szám. Egyébként Mike Moran minden egyes zenéje ott van a topon, de ez csúcs.

Gyerekek, ez egy őrületes muzsika. Mike Moran zenét nekünk is, az Agent of Liberty című dalt hallottuk. A következőkben már elindítom ezt a fél óra zenei összeállítást, amiben megint csak a kedvenceim fognak szólni, és kettő lassú zenét belecsempésztem a zenei összeállításba. Hát gyerekek, az idő nagyon-nagyon gyorsan megy, már is 19 óra 18 perc, és hát hadd mondjam nektek, hogy közben majd 20 órától jön hozzátok a Live Man, ha minden igaz, hát nagyon remélem, hogy igen, hát további jó szórakozást kívánok a Super DJ Rádió hallgatóinak.

Hát hölgyek és urak, sajnos nagyon-nagyon gyorsan elment az idő, hát már úgy vagyunk, hogy 19 óra 50 perc, mondhatom már az 50-et, tehát van még 10 percem, és ebben a 10 percben én egy-egy veleget szeretnék nektek mutatni, és hát ugye már el is köszönök tőletek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok. Ezt a zenei összeállítást, ez a 80-as évekből jött, és ugye azok a zenék szóltak, amiket már rongyosra hallgattunk, de még van egyébként nagyon-nagyon sok jó zene van a 80-as évekből. Hát lesz még ilyen műsor, abban biztos vagyok, sőt, mit több, hát nem is sokára lesz még beugrós adásom is, amiben hozom majd ezeket a zenéket, de egyébként gyerekek, én nagyon-nagyon vacilálok, hogy mi legyen az, amit ugye lejátszok, mert nem akarok olyat sem, amit már untok, viszont olyat sem akarok, mint például, mondom, az együttes, a Silicon Dream, az nálam gyerekek nagyon-nagyon nagy együttes, és ugye jó zenékkel, de azért a Silicon Dream hallgatására születni kell. Tehát ezért nem is nagyon játszom tőlük zenét, de ha kéritek, akkor majd fogok játszani, de nem csak a Silicon Dream, mert hát még sok ilyen együttes van, akiktől nem játszottam, vagy Yellow-tól is ugye nagyon keveset mutatok, de Yellow-ra is születni kell. Ezek olyan stílusban játszák a zenét, ami nem hétköznapi. Hát gyerekek, én már elindítom az egyveleget, mert nem lesz rá idő, hogy végigjátszam. Meglepi egyveleg, egyébként imádni fogjátok, én is imádom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. További jókat kívánok mindenkinek, és hamarosan itt van veletek Live Man. Nos, hát ezt az egyveleget még igazán meg fogjuk döngetni. Sziasztok!

Na szép estét kívánok mindenkinek! Aztán egy páron szabadságot tőlek, és akkor olyan találkozó is van. Lesz majd itt My Life is. Na, Isten áldása, Pade Guilherme.

Magnumnak, kezdek picikére én retroval. Csak úgy kérésre.

Hello Rúcskő Erzsi, hello Nagy Tarcsa, sziasztok! Rokonyan találkozva, hogy hallottam, ott megvan nálatok. Szia Jöncske, pusztantás neked is!

0: Csendet kérünk, felvétel, tessék Gyuri bácsi.
1: Jól látom a piros pöttykigyullát, és akkor most mehetünk, ugye?
2: Jól van.
1: Jumbo dáma király ász, Klárika is bólint, nagy szénási buliban bemondom az Olint. Hát ez nem igaz, őrület,

Akkor jön a tömény, hogy zapít a Szuperizsi Rádion keresztül magam tolaj mentő. www.szuperizsiradio.hu, ott lehet olvasni a Viber számunkat. Akkor kezdjünk bele, úgy rendesen.

English version. Azt tudok egy olyan ritkaságot, hogy nagyon kevesen lehet, nagyon kevés rádió játszott, de én leadom. Annyi mondok, hogy Dead Mike. Úgy van ez benne, hogy rendesen.

húzó a nyalánkságokat. A sütülőnek egész vesz, zabálnám. Ez légy itt finomság, ne aggódjatok.

0: ago, two guys created a special style of music.
1: Egy klasszikus itt a Super Age Rádion keresztül magam túl Lyman-től. Aztán buffázok tovább bele.
0: Fans around the world still looking
1: back. Na, inkább adom akkor zenéket.
0: Era of music and lifestyle. Today, the legends are back on the

Köszönöm szépen Vászkároly. Köszönöm szépen Kolozsimre az ismeréseket. Megyünk ki ilyeneket, talán még egy klasszikus is.

0: Igen, akkor a Zsímre Henzeba kezdem ott elengedni. De csak a Henzeba. Egyelőre aztán nem köszönnek be, hogy 10 órakor, hogy akkor sorry, jövök befele adásolni. Akkor lesz egy picinke hard techno is.
1: Leute, macht mal Stimmung, denn hier kommt die Melodie.
0: Sprechen Sie in Deutsch. Ein bisschen.

Alazulás után visszajön majd a pörgés. www.pedigyradio.hu, ott lehet olvasni a Weber számunkat. Azt nekem most konkrétan írogatni. Ha már egy pár nem aludtuk már be. Ajj, fél kettőig fent voltak.

maga ilyen clubhands. Rögtön sem is lenne bejelentésem, azt hiszem, ha nem lesz hard techno, ahol házúli van, aztán lehet ők aztán szomorúak lennének. Elnézést kívánok szépen, majd jövő hét vasárnap, vagy valamikor, leginkább jövő hét vasárnap szeretném, bepótolom.

Na majd mindenkor picit elhúzok, de nem hard technóval, mert mondtam a házi bulival, és pont most nem örülnék neki, hogy természetesen mosolyog, ha hard technót hoznék be. Amikor esküszöm, meg fogom pótolni. Bocsánat, kérek elnézést.

Ezen kívül még egy zene, azt mondta, hogy a búcsú szám, azt én is búcsúzok tőletek. Holnap lesz dolgom, úgyhogy muszáj lesz vennem, hogy elnézést kérek szépen még egyszer, hogy hátteknodos pont, most nem tudok lejátszani.

Igen, köszönöm, hogy Jöncske, itt voltatok. Itt voltál. Na végét írunk már, a Lion Kotharában Lion voltam itt a Super DJ Rádión keresztül, legközelebb egy hét múlva lesz a kaltó. Lehet, hogy hétközös beugorok, piciként Rávány Bass-szel, de nem tudom, még semmit sem tudok mondani biztosra most jelen helyzetben. Köszönöm szépen is, hogy Istvánik, hogy itt voltatok ti is. Hello Erdő Szent György! Hello Erdély! Puszantás, Hencsike, neked is!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: 80-as évektől

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Let's do it.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

Touche.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.